0: presidente Donald Trump, con intercambio incluido de presos de guerra. De la Europa Central y Oriental, Hungría.
1: A Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást.